0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina Xiao.